0: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti Magyar Hírmagazin adásunkban hallhatnak a bécsi Flash Theater csapatáról és közelgő eseményükről. Készültem egy kis részlettel holnapi Vír népcsoporti adásunkból, amelyben a népcsoport szerkesztőségek különféle riportokkal készültek újra, és még a holnap reggeli holdfogyatkozásról is szó lesz. Kezdjünk is bele az adásba, azonnal jönnek a részletek. Több mint két évvel ezelőtt kezdett összeállni az a csapat, akik ma magukat úgy hívják, hogy Flash Theater. A bécsi társulatnak jelenleg 7 tagja van, akik különböző időpontokban és helyekről érkeztek Ausztriába, konkrétan a fővárosba. Abban is eltérőek, hogy mennyire volt, vagy volt-e egyáltalán része az életüknek az előadó művészet bármely formája. Az viszont mindannyiukra igaz, hogy egyszer csak belépett az életükbe az improvizáció, vagyis a rögtönzés, amely egy olyan előadásmód, vagy akár nevezhetjük alkotási folyamatnak is, amelyben előre megírt szövegkönyv vagy kotta nélkül a pillanat inspirációjára, az itt és most élményére támaszkodva hoznak létre művészetet. Bányi Kriszta a héten egy próbájukra látogatott el, és ott kérdezte őket erről a nem hagyományos színházi formátumról.
1: Mi színházi körökből, a Bécsi Magyar Színház, egyéb impro társulatokból, innen-onnan az életből ismerjük egymást. Amiért mi egy külön csapat lettünk, én azt gondolom, hogy az volt a mi eredeti elképzelésünk, hogy játszhassunk szabadon, mint egy hobbi.
2: Mi azért vagyunk együtt ebben az impro társadalban, mindannyian nagyon szeretünk alkotni, nagyon szeretjük a spontaneitását és a kifejező lehetőséget, amit az improvizáció ad. Nagyon nagy ambícióink vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen újfajta módokon tudjuk ezt kinyitni a közönségünk felé, hogyan tudjuk őket ezt bevonni, milyen konstrukciókat, előadásokat, illetve közösségépítő formátumokat tudunk nekik vinni, amiből mind egyének, mind csapat fejlődni és növekedni tudunk, és ezt szabadon ki tudjuk együtt élni.
3: A társulatnak a magja nagyjából 2 éve improvizál együtt. Kicsivel később csatlakoztam például én is, Peti is. Van a társulatunkban olyan, aki már évek óta improvizál az American Improval, szóval mindenki valamelyest kötődik a színházhoz és az improvizációhoz, és ebben a társulatban valami újat szeretnénk közösen létrehozni.
4: Mi az, ami ebben az elmúlt, gyakorlatilag mondhatjuk, bő 2 évben történt a Flash Theater életében?
3: Az elmúlt 2 évben egy népszerű formátummal, a short formmal debütáltunk. Volt már több előadásunk is Bécsben, nagyon szerették a műfajt. A jövőben tervezünk természetesen más műfajokat is hozni. Gyerek előadásunk is volt már a Bécsi Magyar Iskolában, illetve most nyáron ezekkel az open session-ökkel is kísérleteztünk, és itt pedig civilekkel játszunk együtt.
0: Rövidesen, augusztus 30-án, tehát most vasárnap, egy újabb szabadtéri úgynevezett Impro Open Session részesei lehetnek az érdeklődők. Ahogy a korábbi alkalmakon, itt is felszabadultan próbálhatja ki bárki az improvizációt, és megtapasztalhatja a közös játék örömét. A program 2 játékvezetői ezúttal Hírholc Anna és Homlok Bertalan lesznek.
5: A koncepciónk az tulajdonképpen olyan lesz, mint legutóbb, hogy 2 részből áll, tehát ez egy 2 órás foglalkozás tulajdonképpen, akik eljönnek. Az első részében bemelegítős játékokat játszunk, ami arra való, hogy egy picit felszabadítsuk magunkat, a csoporttal való dinamikánkat, és utána egy szünet után a második részben pedig belevágunk a színpadi játékokba, tehát a nézők azokat a játékokat próbálhatják ki tulajdonképpen belülről, amiket mi is játszunk színpadon. Így épül fel egy open session nálunk.
1: Gyakorlatilag ez lesz a második open sessionünk, de úgy készülünk, hogy mindenképpen várunk természetesen a múltkor megjelentek mellé új embereket is, tehát egymásra épül, de mégsem. Szóval olyan feladatokat hoztunk, ami nagyon hasonlít az előzőre, és mindenki, akinek még soha semmi köze nem volt színpadi játékokhoz, improvizációhoz, ugyanúgy be tud állni.
4: Milyen korosztályt vártok? Van-e itt bármiféle meghatározás ebben az esetben erre az előadásra?
5: Az Open Sessionre magára, mint olyan, nincsen ilyen konkrét, de alapvetően szerintem egy 16 plusztól, vagy 15 plusztól ajánlanánk, tehát ez nem egy, ez egy felnőtt foglalkozás tulajdonképpen, azon kívül pedig 99 plusz, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel. Augusztus 30-a, vasárnap 16 óra az Augartenbe, és megtalálják az eventünket a Facebook oldalunkon, Flash Teáter, így vagyunk fent a Facebookon, illetve Instagramon is ezen a néven szerepelünk.
1: Pontosan ugyanúgy, mint a legutóbb, az eventen keresztül egy órával a kezdés előtt fogjuk megadni a pontos koordinációkat.
5: Amit úgy kell elképzelni, hogy az Augartenen belül kinézünk egy kellemes részt, egy elszeparált kis részt, küldünk egy linket, csak rá kell kattintani a linkre, és a link oda vezet. És csak oda kell sétálni, utána pedig csak élvezni.
6: Rádió Burgenland.
0: Holnap ismét új része jelentkezik a vír, csesi, hörváti, magyarok, roma, szlováci, szlovenci népcsoporti magazin. És hogy milyen riportok várhatók, most abból készültem önöknek egy kis ízelítővel és összefoglalóval. Kezdjük is az adás első riportjával. A magyar szerkesztőség ezúttal a digitális kreativitás világába kalauzol. Minecraftban épült fel a Bécsi Technikai Múzeum virtuális mása, és mi is megnézzük, mire jutottak a fiatal építészek. A szlovák szerkesztőség pedig Bécs egyik különleges kávézójába invitál. A Coffee Sheep mögött szlovák kezek állnak, és a riportban mesélnek arról, hogyan hozták el Trencsin kávé kultúráját a főváros szívébe. Éppen abban az évben, amikor a város Európa kulturális fővárosa. A Roma szerkesztőség riportja az emlékezésről szól. Augusztus elején Európa szerte megemlékeznek a roma és szinti holokauszt áldozatairól. Bécsben és Burgenlandban is tartottak megemlékezéseket. Erről fog szólni a riport. A cseh szerkesztőség a Parlament Literatur am Ring rendezvényéről tudósít, ahol a cseh és szlovén közönség arról beszélt, hogyan őrizhetjük meg kultúránkat és nyelvünket, különösen most, amikor az osztrák népcsoport törvény 50 éves évfordulóját ünnepeljük. A horvát szerkesztőség a burgenlandi Antao Selekszántó faluba látogat, ahol a horvát közösség a nyelv és a hagyományok megőrzéséért küzd. Idén is sikerrel zárult a tamburicás este, ahol a zene és a közösség ereje tartja életben a kultúrát. Végül a szlovén szerkesztőség Jezerszkóba utazik. Itt immár 65. alkalommal rendezték meg a hagyományos Séferbált, ahol a pásztorok világa, a finomságok és a zene vonzza az ezernyi látogatót. A Vír népcsoporti magazin tehát holnap jelentkezik újabb résszel. Ahogyan azt megszokhatták, riportjaink az adott népcsoporti nyelven lesznek láthatók, német nyelvű felirattal. Az adás pontos részleteit, ahogyan az adásidőpontokat és az ismétlések idejét is megtalálják honlapunkon, a magyarok.orf.at oldalon. És most folytassuk adásunkat egy olyan hírrel, amely a korábban kelő hallgatóinknak lehet különösen érdekes. A múltkori részleges napfogyatkozás után, holnap, vagyis péntek hajnalban ismét különleges égi látványosságra ébredhetünk. Majdnem teljes holdfogyatkozás lesz látható Ausztriából. Hajnali fél öttől a hold lassan belép a föld árnyékába, és a reggeli égbolton fokozatosan elszürkülhet, majd vöröses-barnás szint ölthet. A jelenség csúcspontja 6 óra 13 perc környékén lesz, amikor a hold felszínének 93%-át borítja majd a föld árnyéka. Bécsben a hold valamivel korábban, nagyjából 6 óra után lenyugszik, ezért a maximum már nem mindenütt lesz látható. Minél nyugatabbra járunk, annál tovább lehet megfigyelni az égi műsort. A legjobb egy magasabban fekvő hegyről szabad nyugati kilátással nézni. Távcső segíthet, de nem szükséges. És a napfogyatkozással ellentétben most védőszemüveg sem kell. Ha valaki lemaradna a holnapi eseményről, akkor a következő, ehhez hasonló, jól megfigyelhető alkalom előre láthatólag 2028-ban lesz újra.
6: Időjárás.
0: Ma este meleg, többnyire napos idő várható, csak néhány vékony felhő jelenhet meg az égen. Éjszaka száraz, nagyrészt derült marad az idő. A hőmérséklet 20 és 15 fok közé csökken. Holnap, vagyis pénteken tovább fokozódik a hőség. A csúcshőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Többnyire napos lesz az ég, időnként azonban több felhő is megjelenhet. A levegőt a Szaharából érkező por kissé fátyolossá teheti. A délkeleti, déli szél megélénkül, észak- és közép-Burgenlandban helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. És adásunk végén megköszönöm figyelmüket. Azonban mielőtt búcsúznék, kollégáim nevében is szeretném átadni szívélyes üdvözletünket rendszeres hallgatónknak, Dovasz Valinak, így rádión keresztül. A következő zeneszámot pedig neki küldjük. Minden jót és egészséget kívánunk. Ha pedig lenne dalkérésük, forduljanak hozzánk, írjanak nekünk e-mail címünkre, vagy postai elérhetőségünkre, amelyet megtalálnak honlapunkon, a magyarok.orf.at oldalon. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok!